0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lonert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértést tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban. Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tiszató partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, mikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Balacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Ebb összeírás tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrochippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tiszató partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Feltehetően második világháborús robbanó fejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál, számolt be a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átkutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi új faluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni, az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. A szolgáltató arra is figyelmeztetett, hogy a lomtalanítás miatt néhány utcában késhet a szokásos hulladékszállítás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
4: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20. A beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízi túrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A Magyar Kerékpáros Klub országos kezdeményezéséhez csatlakoznak a programmal, amelyre elsősorban a munkába és iskolába kerékpárral indulókat várják. A résztvevőket reggeli falatokkal, kávéval és frissítőkkel fogadják. Több szervizpontot is kialakítanak, ahol kisebb beállításokat, ellenőrzéseket és gyors javításokat végeznek a kerékpárokon. A rendezvényhez a rendőrség is csatlakozik, és a biztonságos biciklizéshez kapcsolódó programokkal készül. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szép Ernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekordalacsony vízállást mértek, és az ivóvíz

0: A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a hét közepén. 26.09.09 szerda. Sok boldogságot kívánok az Ádámoknak. És Isten éltesse a szülinaposokat is, 6 óra múlt méghozzá pontosan 10 perccel. Maxim Levente vagyok. Hamarosan a TLC, előtte még a Kowalski meg a Vega, most pedig NST-sel jön a Paid My Dues-zal, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én szerdán a Sudoku világnapján. A Sudoku lényege, hogy egy 9x9-es mezőből álló hálót kell feltölteni számokkal, 1-től 9-ig, úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as blokkban, azaz alrácsban. A játék 1984-ben Japánban vált igazán népszerűvé és sikeressé, amikor a Nikoli kiadó megjelentette, később készült belőle PC-s változat is. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még nyár, holnap ősz, a héten ma lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet. Délkeleten aztán érkezik estétől a hidegfront, holnap már csak 24-29 fok lesz. És lesz jó zene a hírek után is, rögtön fél hét. Jó reggelt, George Michael és az Amazing van bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tisza-tó partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyi hajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Balacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Ebb összeírást tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tisza-tó partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Ma még kitart a szeptemberi nyár. Napközben sokat süt a nap, délutántól viszont nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és érkezik a hidegfront. Szorványos záporokkal, zivatarokkal. A maximum 30-36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A maximum 19 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük majd a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Gramofonzi dala, a Why Don't You a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra előtt picivel jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk szeptember 9-e legfrissebb híreit. Aztán olyan ezredfordulós dalokkal készülök, mint az NSYNC slágere, az It's Gonna Be Me. És természetesen a magyar előadók sem hiányozhatnak. Zenél majd a hősök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A dinnyárusítást ellenőrizték. Robbanófej az agyvatorkolatnál. Lomtalanítást tartanak Rákóczi Újfaluban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Feltehetően második világháborús robbanó fejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál. Számolt be a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átmutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi Újfaluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni. Az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. Ma még marad a meleg idő térségünkben. Napközben több órára kisüt a nap, és 30 fok fölé melegszik a levegő. A nyugodt idő azonban már nem tart ki egész nap. Egy érkező hidegfront miatt délutántól egyre erősebben megnövekedhet a felhőzet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és jóval hűvösebb levegő érkezik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én a hét közepén, a mai szerda, az Ádámok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Ami biztos, hogy hívható SMS és Viber számunk a régi 0620-55-55-155. Érezzük az esőt a Compact Discóval. Feel the Rain, 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max Emlevente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén 26.09.09 a mai dátum. 1971-ben pedig a mai napon jelent meg John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Nálunk viszont ma reggel és a nap 24 órájában is a 90-es és 2000-es évek zenéje van terítéken, úgyhogy jöjjön most az NSYNC dala, az It's Gonna Be Me a Besten. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 7:30. Jönnek a hírek, a végén időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még kánikula lesz, aztán estétől jön a hidegfront. Szóval ma még nyár, holnap ősz vár ránk. Na és a Tégdet, sláger a Relight My Fire, a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Fiatalok dokumentumfilmjeit várja a Fedok. Jégkorszaki lelet a Tiszából. Reggelivel várják a szolnoki bringásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fedok. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője.
2: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyba nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állatmaradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A kerékpárral érkezőket reggelivel, kisebb szervizelési lehetőséggel és a rendőrség közlekedésbiztonsági programjaival várják. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szép Ernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében a mai forró nap után hirtelen beköszönt a hűvösebb, kora őszi idő környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 9-én szerdán. Sok boldogságot az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a Sudoku világnapja. 1941-ben ezen a napon született Otis Redding, amerikai énekes, minden idők legnagyobb hatású soul előadója. These arms are mine. They are mine. 1960. szeptember 9 megszületett Hugh Grant, angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Négyesküvő és egy temetés, a Sztárom a párom vagy az Igazából szerelem. 1966-ban ezen a napon született Adam Sandler, amerikai komikus színész, a Saturday Night Live stábjának egykori tagja, kismenő, 51. randi, távkapcs. A sort az 1975-ös születésű Michael Bublé, Grammy-díjas kanadai énekes, napjaink legsikeresebb tradicionális popjazz előadója zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt a hét közepén. Figyelem, baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél. A 84-es kilométer tájékán az átterelt belső sávot lezárták. Torlódik a pálya. Jó utat. Ha dugó, baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155-ös számunkra. Mi újság az utakon?
2: Kicsi lány, oh, szia, hello. Látjuk össze, mint két kicsi lány.
1: 8 után biztosan meghallgatjuk Fluor Mizuját, és hozom a Backstreet Boys Get Down című slágerét is. Még egyszer jó reggelt, pillanatokon belül becsöngetnek, mindjárt 8 óra, friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tisza-tó partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén-nyáron a Balatonnál. A személyi hajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Ebb összeírást tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tisza-tó partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 26.09.09 a mai dátum, szerda van, sok boldogságot a névnapos Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, ezek szólnak mindenkinek, a srác viszont vagy csak Brandy, vagy csak Monikáé, ezen vitatkoznak hamarosan. Jön a The Boy's Mind, mindenek előtt a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. 4 perc elmúlt 8, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Per pillanat, nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha valaki máshogy tapasztalja, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Viszont a kettes főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, erre tessék ott figyelni, méghozzá az 50-es kilométernél. Jó utat még egyszer, hamarosan a Halott pénz, ebben a fél órában még a Backstreet Boys is jön, de csak Florida és Kesha után a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, aki bújt, aki nem. Jön az ősz, este hideg fronttal, véget ér a szeptemberi nyár, és aki bújt, aki nem, Ready or Not címmel, a Fugees dala is érkezik. Mindjárt 8:30, jó reggelt, mindenek előtt friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból a Besten. Ready or not, oh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: A dinnyárusítást ellenőrizték. Robbanófej az agyvatorkolatnál. Lomtalanítást tartanak Rákóczi Újfaluban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Feltehetően második világháborús robbanófejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál. Számolt be a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átkutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi Újfaluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni, az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. Ma még marad a meleg idő térségünkben. Napközben több órára kisüt a nap, és 30 fok fölé melegszik a levegő. A nyugodt idő azonban már nem tart ki egész nap. Egy érkező hidegfront miatt délutántól egyre erősebben megnövekedhet a felhőzet. Záporokra és zivatarokra is számítani kell, amelyeket erős széllökések kísérhetnek. A front mögött északnyugatira fordul a szél, és jóval hűvösebb levegő érkezik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Last FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok! Lassabb az M0-ás Pécel térségében, mindkét irányban, Vecsésnél az M1-es felé, az M1-es Budapest felé pedig a Tatabányától kiépített terelésben. Jó utat, 0620-55-55-155, 3-4-9 lesz mindjárt, a gyerekek már a suliban, úgyhogy beszéljünk a szexről címmel, a Salt-n-Pepa dala folytatja Let's Talk About Sex a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, nem volt normális elviselhető nyár, csak pár hőkupola, nincs egyedül. You Are Not Alone címmel az Olive slágere is forog majd 9 után, mert hogy ma, ha minden igaz, véget ér a nyár, legalábbis idéglenesen, este hidegfront vet véget a kánikulának, addig viszont még 35 fok is lehet ma. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, és persze magyar előadók sem hiányozhatnak a következő órából. Jön például dr. Béres Király Viktorral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Fiatalok dokumentumfilmjeit várja a Fedok. Jégkorszaki lelet a Tiszából. Reggelivel várják a szolnoki bringásokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fedok. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője.
3: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állatmaradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A kerékpárral érkezőket reggelivel, kisebb szervizelési lehetőséggel és a rendőrség közlekedésbiztonsági programjaival várják. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szépernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Összességében a mai forró nap után hirtelen beköszönt a hűvösebb, kora őszi idő környékünkön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Élükön B.O.B. és Bruno Mars 2009-es óriási slágerével. Szól a Nothing on You, amely felért az amerikai Billboard 100-as slágerlista csúcsára, és Grammy-díjra is jelölték. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési ír, vagy ismerős Ádám, mert hogy mondjuk a névnaposok, jöhet az üzenet.
0: Best

0: maradok távol.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Like a moth to a flame.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M3-as bevezető szakaszon az M0-as csomópont után a külső sávban lerobbant egy busz. Óvatosan, figyelmesen, és az M0-ason és az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol autó és teherautó ütközött, a 25-ös kilométernél ott a belső sávban zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ez már a Cut & Move slágere, a Get Serious a Best-en.

Best FM a legjobb zenék Krisztina Aguilera-val és a Dirty-vel megy tovább a szerda reggel. Tavaszi Abu Dhabiba tervezett koncertjét szeptember 25-ére halasztották, de a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt végleg törölték azt, úgyhogy a már megvásárolt jegyek tulajdonosai természetesen visszakapják a pénzüket.

0: Best FM a legjobb zenék. A hőkupolák sanyargatta fák hideje korán sárguló levelei egy picit hamarabb hozzák el az őszi hangulatot. Ráadásul ma este egy hidegfronttal az ősz is megérkezik. Addig viszont még kánikula lesz, 30-36 fok. Estétől záporok, zivatarok, északnyugat felől, délkelet felé haladva. Holnap délkeleten még marad a magasabb hőmérséklet, ez 29 fokot jelent. Máshol jelentősen csökken a hőség. És akkor egy kis déjà vu. I can't stop a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az ideje a legfrissebb híreknek, itt az ideje egy kis lehűlésnek a sok kánikula után, ez egyébként este egy hidegfront formájában meg is érkezik, részletek a hírekben, és itt az ideje, The Time Is Now a címe, a Molokó dalának, ez biztosan hallható majd 10 után. És egy első emelet feldolgozás is, a Csak azért is szerelem az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a Csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tiszató partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Hunyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kellnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
1: Ebb összeírást tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tiszató partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg. A hét második felében már csak 18-22 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tulajdonképpen elmondhatjuk a mai szerda reggelről, hogy véget ért a csúcsforgalom. Egy-két helyet leszámítva az egyik ilyen jelentősebb torlódás van az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt. Ha további közlekedési infó van, az jöhet a 0620-55-55-155-re. 5 perc elmúlt 10, indítom a Blue dalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Electronic Salsa.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

Best FM, a legjobb zenék jön, az elektronikus zene egyik legikonikusabb slágere, a 90-es Killer Adamskitől és az akkor még ismeretlen Sealtől. Amikor a dalt felvették, mindkét művész komoly anyagi gondokkal küzdött. Seal konkrétan pénztelenül egy londoni foglalt házban lakott, míg Adamski heti 40 font állami munkanélküli segélyből tengette életét. A dalnak köszönhetően viszont mindketten világhírnévre és jókora anyagi függetlenségre tettek szert.

0: Next FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek. Lassú az M1-es Budapest felé, Tatabánya térségében, a terelés előtt és Bicskénél is. Dolgoznak az M3-ason Gödöllő előtt, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás, és átépítik a terelést az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében. A 89-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, lassabb ott is a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lélektől lélekig. A Soul to Soul nevének jelentése. Ők is jönnek a délelőtt utolsó órájában a Get a Life-al. Paul McCartney szerzeményét pedig most Arról és Ádámtól halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, friss hírek rögtön 11 óra, aztán jövök vissza a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően zárultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Ausztria panaszt tett Brüsszelben a paksi fenék küszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák aszbesztügyre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5-en meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán-moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4-en, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29-en pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, amikor 26.09.09 a dátum, szerda van, ha van valakinek Ádám nevű ismerőse, ne felejtje fölköszönteni. Hello, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok. Engedd el, halljuk sokszor, hát nem olyan egyszerű, legalábbis elsőre, de lehet próbálkozni. Learning to let go, Heinz Gábor Biga kezdi az órát.
0: Best

FM, a legjobb zenék. Második filmszerepében már Will Smith oldalán bizonyíthat Michael Jackson unokaöccse, a Michael életrajzi filmből ismert Jafar Jackson. Az érkező akciótriller címe Super Max, és film a folytatásban is, méghozzá a Vadi új vadnyugat, betétdala a főszereplőtől, Will Smith-től, jön a Wild Wild West a Westen.

0: Esztefem, a legjobb zenék. A reggeli csúcsforgalom után most munkavégzések miatt torlódik egy-két helyen. Pár autópálya lassabb az M5-ös Budapest felé Újhartyánnál, az M3-as szintén a főváros irányába Gödöllő előtt, az M1-es Szárligetnél és Tatabánya térségében. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az úticél Calabria a hírek után, a kalauz viszont már Majoros Rita lesz. Jó étvágyat a mai ebédhez, várok mindenkit holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Magyarország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Tisza-tó, mindössze 4 évtizedes múltra tekint vissza. A tiszai áradások szabályozása és az Alföld jobb vízellátása érdekében építették fel 1973-ban a kiskörei erőművet a duzzasztógáttal. A terület feltöltése az 1990-es években fejeződött be. Magyarország második legnagyobb összefüggő vízfelülete változatos vadvízi világgal rendelkezik. Poroszlón találjuk Európa legnagyobb édesvízi akváriumát is magába foglaló Tisza-tavi ökocentrumot. A látogatót egy sejtelmes víz alatti világ fogadja. A leglátványosabb attrakció az üvegalagútnál látható, ahol az itthon egykoron élt halóriást, a vizát csodálhatjuk meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
3: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
2: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött, a hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép szerdát és vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy még szebbé tudom varázsolni a délutánjukat. Legalábbis mindent meg fogok tenni. Hozom a legizgalmasabb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint mondjuk az IMF és az Unbelievable, vagy Kylie Minogue és az On a Night Like This. Alex Gaudio pedig már nyitja is az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ma is velem töltik a következő néhány órát. Remek hangulatnak nézünk elébe egy szerda délután is. Bár bevallom őszintén, én még a tegnap délután hatása alatt vagyok. Ha esetleg nem látták még az Instagram és Facebook oldalunkon a tegnap kirakott videót Kisvé Balázs illúzionistával, akkor szerintem érdemes megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy átvágott, mert hogy egy illúziónak voltam a részese, és egyszerűen elképesztő, szóval tényleg érdemes megnézni a videót, és azóta azon gondolkozom természetesen, hogy hogyan is csinálta. Úgyhogy akár ezt is megvitathatjuk a mai délutánon, ha van ötletük, nyugodtan írják meg, de előtte tényleg nézzék meg a videót, én pedig mellé hozom a legjobb zenéket, és nagyon-nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk a mai délutánon is, hiszen sokan szerda délután, meg pláne aztán munkaidő hallgatják a Best FM-et, úgyhogy szerintem rájuk is fér egy kis Kylie Minogue. Jön az On a Night Like This, a lazulóknak, pihenőknek pedig itt az IMF és az Unbelievable. Na meg jó utat az úton lévőknek, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályára hoztam egy hírt, hogy Budapest felé Tatabányától továbbra is a kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométerek között erős a forgalom, úgyhogy torlódás van. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Viszont jelenleg is ott is torlódásra kell számítani, mert a 35-ös kilométernél egy műszaki hibás autó útszűkületet okoz. Az M3-ason pedig dolgoznak, Budapest felé Gödöllő térségében karban tartanak. A 34-es és a 32-es kilométerek között lezárják a külső sávot, így az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van a mai délutánon is, nagyon megköszönöm, ha ide ír egy üzenetet, vagy akár felhív, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Solveig és a Kalandor egy kicsit visszaterel már minket a munka felé, hiszen véget ért az ebédidő, remélem, hogy sokan desszertet is ettek. Nekem sajnos ma valahogy kimaradt, úgyhogy mindenképpen pótolni kell. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy egy szelet torta mindenkinek jár. De egyébként a születésnaposokat ma azért külön köszöntjük majd, de előtte még meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Craig David is, hát ha vele egy kicsit könnyebb lesz visszatalálni a munkához. Jön a Walking Away! És itt lesz is Vastag Csaba és a Szerelem Vándora.
2: Hát megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim ország útján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Eötvöstéri víztorony egykoron a város egyik legmagasabb épülete volt, és 60 éven át szolgálta a szolnokiakat. Miután az 1900-as évek elején rohamosan fejlődött Szolnok, szükségessé vált a vízhálózat kiépítése. Több terv után egy akkor még új technológiának számító vasbeton szerkezet mellett döntöttek. 1910-ben adták át a 36 méteres tornyot, mely 600 köbméteres tárolóval rendelkezik. A 8-szögletű torony 8 pilléren áll. Magassága és központi fekvése miatt 1924-től a tűzoltók figyelőállása is volt. Az 1944-es angol bombázást nem úszta meg sérülés nélkül a víztorony, amit aztán 1956-ban újítottak fel, és a 70-es évekig még ki tudta szolgálni az igényeket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Ahogy a tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a magyar rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron, tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emi díjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És ezek a felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, én is itt vagyok, és már sorolom is őket. Mindjárt jön Mark Ronson és Amy Winehouse és a Valerie, de jön majd a Destiny's Child, itt lesz Mary J. Blige is, George Michael-el az oldalán. Előtte még Craig David nyitja az órát, jön a Walking Away, én pedig csodás szerdát kívánom.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék. Tegnap ugyebár itt a stúdióban járt Kisvé Balázs illúzionista, és ugye egy videót is készítettünk egy trükkel a Vesztefem Facebook és Insta oldalára. Érdemes megnézni egyébként ezt a videót is, de azóta egy csomó minden gondolat jár a fejembe, így az illúzióval, trükkökkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy soha nem jönnék rá, hogy hogy csinálta ezt a trükköt, mert tényleg tegnap délután óta ezen gondolkozom. Viszont arra gondoltam, hogy felteszem ma így a nap kérdésében is azt, hogy mi volt a legmegmagyarázhatatlanabb dolog, ami önökkel történt. Gondolok itt olyasmire, nem kell feltétlen trükkökre, varázslatokra gondolni, mint hogy gondoltunk valakire, és egyszer csak megcsörrent a telefonunk, és ő hívott. Vagy éppen volt egy ismerősünk, akit nem láttunk 5 éve, éppen valamiért az eszünkbe jutott, és lehet, hogy 10 perc múlva szembe jött velünk az utcán, vele már egy csomó ilyen történt. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt az ilyen legmegmagyarázhatatlanabb dolog az életében, vagy ilyen wow pillanat, hogy ezt mégis hogyan? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, illetve nézzék meg a videót. Na és zenélek tovább, hiszen a Stereo MC's már itt van, és a Connected egy jó kis klasszikus, előtte még a PM Down dala, Set Adrift on Memory Bliss, ami szerintem így a munkához való ebéd utáni visszatéréshez, vagy éppen a délutáni kávé mellé tökéletes. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Rolandtól érkezett egy üzenet, hogy Budapesten a Váci úton baleset történt a Ferdinánd hídnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Az M5-ös autópályáról pedig az jött, hogy Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy üzenetet. Irodában dolgozom, nálunk most van a délutáni kávé szünet. Ez az a pont, amikor már mindenki fáradt, de még 3 órán át úgy kell tennünk, minthogyha nagyon lelkesek lennénk. Úgyhogy köszi, hogy vagytok. Hát mi is köszönjük, hogy vagytok, és nagyon remélem, hogy a következő órában is itt lesztek. Én oda teszem magam, hogy 2 óra után is egy picit, a kávé szünetből is a visszatérés könnyebb legyen. Például Eagle-Eye Cherry dalával jön a Save Tonight. Save tonight. És zenél majd a Fel Hello is Tidenivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatért a Baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszerellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a Baromfi Pest is. A fertőzést Kétbács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a századvégtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csak nem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerekévfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10 dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még 2 arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Történt már önökkel olyan, amit egyszerűen nem tudtak megmagyarázni, épésszel legalábbis biztos nem, akár egy-egy véletlen, vagy ami csak véletlennek tűnt. Ma délután pont ilyen pillanatokra vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a megmagyarázhatatlan dolgok. Így 2 óra után 5 perccel pedig Avril Lavigne is jön. Skater Boy!
0: Best FM!

Best of a legjobb zenék. Ma délután azt a kérdést tettem fel, hogy kinek milyen megmagyarázhatatlan dolog történt már az életében, akár legyen az tényleg egy trükk, vagy éppen egy olyan hétköznapi helyzet, amikor gondoltunk valakire, akit már lehet, hogy ezer éve nem láttunk, és egyszer csak szembe jött velünk az utcán, vagy valami ilyesmi. Kata azt írja, egyszer egész nap nem jutott eszembe egy régi osztálytársam neve, de viszont teljesen random elkezdtem róla beszélni a férjemnek. Kb. 10 perccel később csörgött a telefonom, ő volt az, 15 éve nem beszéltünk. De egyszerűen hidegrázós pillanat volt, teljesen megértem. Zoli azt írja, a nagymamám halála után pár nappal nála voltunk a lakásban, egyszer csak megszólalt a régi rádiója, pedig évek óta nem működött. Pont az a dal ment rajta, amit mindig együtt hallgattunk, azóta sem tudom, hogy hogyan kapcsolódott be, de igazából nem is érdekel, egyszerűen fantasztikus pillanat volt. Na jó, most engem is kirázott a hideg, én imádom ezeket a pillanatokat, bevallom őszintén. És tegnap is, ahogy kisfé Balázs itt járt nálunk, én mondtam neki, hogy én nem vagyok szkeptikus, szóval, hogy én tényleg én mindent elhiszek, ami ilyesmivel kapcsolatos, és tényleg imádom ezeket a pillanatokat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma délután megosztják velem. 0620 55 55 155, jöhetnek még ide az üzenetek. Itt vagyok 6 óráig, úgyhogy szívesen olvasgatom ezeket. Miközben egy szerkezetileg és talán szövegében is nagyon egyszerű slágert hozok a 90-es évekből. 1999-ből érkezik Paul Johnson és a Get Get Down, ami egyszerűen csak azért íródott, hogy mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy hajrá!

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól érkezett egy olyan információ, hogy Budapesten a Krisztina körúton a déli pályaudvarnál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M30-as autópályán pedig Tornyos-Németi felé Szikszó térségében egy autó munkagépnek ütközött. A 42-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Makon pedig megrendezik a hagyományos hagymafesztivált, úgyhogy egészen hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, mellékutcákra terelnek mindenkit. Nagyon köszönöm ezt az infót is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha ő is elküldi, vagy felhív vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tiszató partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyi hajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanydrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Ebb összeírás tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tiszató partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: A dinnyek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Feltehetően második világháborús robbanó fejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál, számolt be a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átkutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi új faluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni, az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. A szolgáltató arra is figyelmeztetett, hogy a lomtalanítás miatt néhány utcában késhet a szokásos hulladékszállítás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
5: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízi túrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt letemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A Magyar Kerékpáros Klub országos kezdeményezéséhez csatlakoznak a programmal, amelyre elsősorban a munkába és iskolába kerékpárral indulókat várják. A résztvevőket reggeli falatokkal, kávéval és frissítőkkel fogadják. Több szervizpontot is kialakítanak, ahol kisebb beállításokat, ellenőrzéseket és gyors javításokat végeznek a kerékpárokon. A rendezvényhez a rendőrség is csatlakozik, és a biztonságos biciklizéshez kapcsolódó programokkal készül. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szép Ernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Szandaszőlősi Általános Iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak. A családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szuper szerda délután kívánok, a stúdióban már Fodor Attila, Ádámok, Dorottyek, boldog névnapot. Ezen a napon született Latinovics Zoltán, és ma van a magyar dal napja. Lesz is bőven magyar zene, de itt lesz majd Warren G, 50 Cent, a Madison Avenue, és most Szia következik.
0: 102.4 Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Best FM.
4: Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Lassan elköszönhetünk a 30 fokoktól, mi több péntekre 18 fokra esik vissza a napközbeni maximum. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak kevés helyen várható egyelőre eső zápor. A szél északnyugatira, északira fordul és élénk lesz országosan. A legmagasabb hőmérsékletek 27 fok körül alakulnak. Pénteken felhős, olykor esős idő várható, csak kevés napsütés ígérkezik, visszaesnek jócskán a nappali hőmérsékletek, 18 fok körüli maximumra számíthatunk. Szombaton még a térségünkben több lesz a felhő, csapadék viszont csak elvétve adódik majd, a hőmérséklet szombaton 21 fok körül tetőzik. Az emlékezetes dalok sorát Warren G és a Regulate folytatja.
1: Regulators. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Programajánlatok most a 102.4 Best FM-en. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon, a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. 50 Cent dalát indíthatom el itt a 102.4 Best FM-en a piacon.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnapig a 33-as úton az 52-es és 57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A holnapi napon 11.30 és 16 óra között Újszászon a vasúti átjárónál található Holt Tápió csatorna hídon dolgoznak, ezért azt alkalmanként 10-15 perce is lezárják. Ilyenkor sem a járművek, sem a gyalogosok nem tudnak áthaladni a hídon, és a szomszédos kerékpár híd is le lesz időszakosan zárva. Ugyancsak a holnapi napon 8.30 és 11 óra között Jászfényszarunál a Galga hídon is lezárásra kell számítani. Itt csak a menetrend szerinti buszjáratokat, valamint a megkülönböztető fény- és hangjelzésüket használó járműveket engedik át. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztülhajtani a 4231-esen. Az ezred forduló egyik emlékezetes dala jön a Madison Avenue-tól, Don't Call Me Baby.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék
1: számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tiszató partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
4: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
3: Ebb összeírás tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tiszató partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
5: A dinnék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
3: Feltehetően második világháborús robbanó fejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál, számolt be a szoljon.hu. A Damjanics János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átkutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi új faluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni, az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. A szolgáltató arra is figyelmeztetett, hogy a lomtalanítás miatt néhány utcában késhet a szokásos hulladékszállítás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta a rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
1: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a bejelentkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között. Közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt betemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állat maradványa. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a Szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A Magyar Kerékpáros Klub országos kezdeményezéséhez csatlakoznak a programmal, amelyre elsősorban a munkába és iskolába kerékpárral indulókat várják. A résztvevőket reggeli falatokkal, kávéval és frissítőkkel fogadják. Több szervizpontot is kialakítanak, ahol kisebb beállításokat, ellenőrzéseket és gyors javításokat végeznek a kerékpárokon. A rendezvényhez a rendőrség is csatlakozik, és a biztonságos biciklizéshez kapcsolódó programokkal készül. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szép Ernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekordalacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Szandaszőlősi Általános Iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, a családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: És jönnek újra csak a születésnaposok, hiszen ma van a szülinapja Mucsi Zoltánnak és Huyber Ferencnek, de ezen a napon született Adam Sandler és Hugh Grant is. Zenében Lunis, Animal Cannibals, a Coldplay és most a Texas. Tőlük először az Inner Smite játszom.
0: 102.4 Veszte

Lassan elköszönhetünk a 30 fokoktól, mi több péntekre 18 fokra esik vissza a napközbeni maximum. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak kevés helyen várható egyelőre eső zápor. A szél északnyugatira, északira fordul és élénk lesz országosan. A legmagasabb hőmérsékletek 27 fok körül alakulnak. Pénteken felhős, olykor esős idő várható, csak kevés napsütés ígérkezik, visszaesnek jócskán a nappali hőmérsékletek, 18 fok körüli maximumra számíthatunk. Szombaton még a térségünkben több lesz a felhő, csapadék viszont csak elvétve adódik majd, a hőmérséklet szombaton 21 fok körül tetőzik. Ez is a 90-es évek egyik legjobbja, Lunéz, I Got Five On It most, a 102.4 Best FM-en.

most a 102.4 Best FM-en. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép Béorsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. A 102.4 Best FM-en mi játsszuk a legjobb zenéket, az Animal Cannibals dalát is, ülünk a vonaton.

0: egész.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnapig a 33-as úton az 52-es és 57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A holnapi napon 11.30 és 16 óra között Újszászon a vasúti átjárónál található Holt Tápió csatorna hídon dolgoznak, ezért azt alkalmanként 10-15 percre is lezárják. Ilyenkor sem a járművek, sem a gyalogosok nem tudnak áthaladni a hídon, és a szomszédos kerékpár híd is le lesz időszakosan zárva. Ugyancsak a holnapi napon 8.30 és 11 óra között Jászfényszarunál a Galga hídon is lezárásra kell számítani. Itt csak a menetrend szerinti buszjáratokat, valamint a megkülönböztető fény- és hangjelzésüket használó járműveket engedik át. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőköz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Bárándés-Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abátszalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani a 4231-esen. A Coldplay folytatja ezt a szerdát, Adventure of a Lifetime a legjobb zenék között.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kevesebb hajózás, több kompozás. Összeírják a szolnoki kutyákat. Korlátozzák a Tiszató partjának beépítését. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 9-e van, szerda. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Weigl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Honyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihanyrév, itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogó, a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
2: Ebb összeírás tartanak október 1-e és november 30-a között Szolnokon, tudatta a város. A kutyatartóknak minden állatról külön adatlapot kell kitölteniük. Azokat a kutyákat is be kell jelenteni, amelyek mikrocsippel rendelkeznek, és már szerepelnek valamelyik nyilvántartásban. Az adatlap a város honlapjáról letölthető, és postán, személyesen vagy e-mailben is eljuttatható a hivatalhoz. Az összeírás elmulasztása legalább 150 ezer forintos állatvédelmi bírsággal járhat. A városvezetés kiemelte, az adatgyűjtés törvényi kötelezettség. Új szabályokkal korlátozzák a Tiszató partjának további beépítését Tiszafüreden, írja a szoljon.hu. A kijelölt, még természetközeli területeken nem létesülhet többek között új kikötő, úszóház, kemping vagy szálláshely. Olyan vízi létesítmény sem épülhet, amelyet a lakosság nem használhat ingyenesen. A már szabályosan működő kikötők fejlesztését ugyanakkor nem tiltják. Az önkormányzat az Örvényi Morotvánál egy korábban elzárt partszakaszt is újra megnyitott, amely így bárki számára díjmentesen elérhető. Tiszafüred emellett azt kezdeményezte, hogy a teljes Tiszatóra egységes építési szabályok készüljenek. Több mint 400 helyen ellenőrizte a díjnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az idei ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: A dínek minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer, maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Feltehetően második világháborús robbanó fejet találtak Szolnokon az agyvatorkolatnál. Számolt be a szoljon.hu. A Damjanich János Múzeum fémkeresős csapata vasárnap vizsgálta át a törökkori Tisza híd cölöpsorai közötti területet. A rendkívül alacsony vízállás miatt olyan mederrészek is hozzáférhetővé váltak, amelyeket korábban nem tudtak átkutatni. A megtalált tárgy vélhetően egy páncéltörő fegyver robbanó feje volt, hajtótöltet nélkül. A szerkezetet élesnek tekintették, ezért értesítették a hatóságokat, majd elszállították. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony víz miatt szabaddá vált mederben más veszélyes tárgyak is előkerülhetnek. Ingyenes lomtalanítást tartanak szeptember 26-án szombaton Rákóczi új faluban. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Az akcióban a település valamennyi ingatlan tulajdonosa részt vehet. A háztartásokban keletkezett kukába nem férő nagyobb tárgyakat, például feleslegessé vált bútorokat szállítják el. A nagyméretű darabokat szétszedve kell kitenni, az 50 kg-nál nehezebb vagy 2 méternél hosszabb tárgyakat pedig nem viszik el. Építési törmeléket, veszélyes elektronikai és zöld hulladékot sem lehet kihelyezni. A szolgáltató arra is figyelmeztetett, hogy a lomtalanítás miatt néhány utcában késhet a szokásos hulladékszállítás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, amelyet október 8-a és 10-e között rendeznek meg a Kodolányi János Egyetemen. Mondta el rádiónknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
5: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a FEDOK oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyáját találták meg a Tisza medrében, Szolnok és Kisköre között. Közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A szervezet munkatársai vízitúrázás közben figyeltek fel a meder aljából kiálló tárgyra, amelyről először azt hitték, hogy egy horgony. A kavicságyban nagyrészt letemetődött lelet kiemelése után derül ki, hogy egy nagy testű állatmaradványa. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ahol az első vizsgálatok alapján barlangi medvétől származhat. A lelet pontos korát további vizsgálatokkal határozzák meg. Bringás reggelit rendeznek szeptember 16-án szerdán a szolnoki Kossuth téren, közölte a város. A Magyar Kerékpáros Klub országos kezdeményezéséhez csatlakoznak a programmal, amelyre elsősorban a munkába és iskolába kerékpárral indulókat várják. A résztvevőket reggeli falatokkal, kávéval és frissítőkkel fogadják. Több szervizpontot is kialakítanak, ahol kisebb beállításokat, ellenőrzéseket és gyors javításokat végeznek a kerékpárokon. A rendezvényhez a rendőrség is csatlakozik, és a biztonságos biciklizéshez kapcsolódó programokkal készül. Két utcában is útfelújítás kezdődött Mezőtúron, írja a szoljon.hu. A Faragó Bálint utca rossz állapotára évek óta sok panasz érkezett, ezért az út teljes hosszában és szélességében új aszfaltburkolatot kap. A beruházást az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza. Ezzel párhuzamosan a Kinizsipál utcában is dolgoznak, ahol a korábban elkészült útalapra kerül aszfalt. A munkák a következő hetekben folytatódnak. Közben a béketelepi, Szép Ernő utcai játszótérre új játékokat telepítettek, amelyeket várhatóan a hétvégétől használhatnak a gyerekek. Magyar és kínai vízügyi szakemberek közösen keresnek hosszú távú megoldásokat a Tisza vízhiányára, írja a szoljon.hu. A folyó helyzete idén nyáron Szolnoknál is komoly gondot okozott. Rekord alacsony vízállást mértek, és az ivóvízellátás biztonsága érdekében úszó vízkivételi művet, valamint mobil szivattyúkat telepítettek. A most indult 3 éves együttműködésben a Tisza és egy hasonló problémákkal küzdő kínai folyó vízgazdálkodási tapasztalatait vetik össze. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet több vizet megtartani és jobban elosztani, valamint hatékonyabban kezelni az aszályos időszakokat és a hirtelen érkező nagy víztömegeket. Hagyományos családi napjával ünnepelte fennállásának 135. évfordulóját a Szandaszőrősi Általános Iskola, számolt be a szoljon.hu. Az őszi vigasságon a diákok, szülők és pedagógusok közösen töltötték az időt. Az osztályok főzőversenyén a bográcsos ételek mellett grillezett és tárcsán készült fogásokkal is készültek. A gyerekek aszfaltrajzoláson és hajfonó versenyen indulhattak, a családokat sport és ügyességi feladatok is várták. Ma még folytatódik a késő nyári meleg térségünkben. Egészen 30-33 fok környékére emelkedhet a hőmérséklet. Nyugat felől azonban egy hideg front közelíti meg a térséget. A délutáni és esti órákban egyre több felhő érkezik, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti. A front mögött jelentősen lehűl a levegő, és megszűnik a 30 fok fölötti meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Ez a Magyar Dal napja, és Péter Szabó Szilviának, a Nox énekesnőjének a születésnapja is. Szintén ma ünnepel Michael Bublé is. 95-ben pedig ilyenkor a Veszélyes kölykök zenéje vezeti a listákat Coolio-tól a Gangsta's Paradise. Most azonban a 2000-es évek egyik szupercsapata a Black Eyed Peas jön.
0: 102.4 West FM.

Lassan elköszönhetünk a 30 fokoktól, mi több péntekre 18 fokra esik vissza a napközbeni maximum. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront hatására több lesz fölöttünk a felhő, de csak kevés helyen várható egyelőre eső zápor. A szél északnyugatira, északira fordul és élénk lesz országosan. A legmagasabb hőmérsékletek 27 fok körül alakulnak. Pénteken felhős, olykor esős idő várható, csak kevés napsütés ígérkezik, visszaesnek jócskán a nappali hőmérsékletek, 18 fok körüli maximumra számíthatunk. Szombaton még a térségünkben több lesz a felhő, csapadék viszont csak elvétve adódik majd, a hőmérséklet szombaton 21 fok körül tetőzik. A 80-as évek szupersztárja 90-es években is többször listavezető volt Whitney Houston, és most a Step by Step a 102.4 Best FM-en.

Programajánlatok most a 102.4 Best FM-en. Éjszakai fényfutás pénteken este 7-től itt Szolnokon a Véső úti sportközpont atlétikai pályáján. Deák Bill Gyula koncert Jászberényben a szabadtéri színpadon pénteken este 8-tól. Nagykőrösi aranynapok péntek és vasárnap között a Cifra kertben. Pénteken fellép majd Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, szombaton Sasvári Sándor és Sasvári Léna, a Lóca együttes Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, vasárnap pedig Opitz Barbie és Oswald Marika. Második hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán, szombaton kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép majd az Alma együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. Gulyás Liget ezen a héten, pénteken és szombaton a Tisza Ligetben. Pénteken lesz jótékonysági főzés, fellép majd a Kékvirág trió és a Tehén Tánc zenekar, este 8-tól pedig a Pedrofon nagy koncertje látható. Szombaton már kora délelőttől indulnak a programok, 11 órától fellép B. Orsika, 14 órától Teréki Kata, 16.30-tól a Kékvirág trió, 17.30-kor kezdődik majd az Even Flow akusztikus koncertje. 19 órától látható a Buzz Spencer és Terence Hill emlékzenekar, majd 9-től a She Sharps koncertje tekinthető meg. Kivilágos kivirattig, kisújszálláson a Városháza Parkban szombaton már reggel 9-től, bemutatókkal, az UV trióval, délután 14:30-tól Nyári Kálmán műsorával. Fellépnek még a szolnoki Szigligeti Színház művészei, Agárdi Szilvia, este 8 órától pedig az Airi Mafia koncertje látható majd. A Destiny's Child-al folytatom a szerdát Independent Woman a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnapig a 33-as úton az 52-es és 57-es kilométerek között burkolatjavítási munkálatokat végeznek. A holnapi napon 11.30 és 16 óra között Újszászon a vasúti átjárónál található Holt-Tápió csatorna hídon dolgoznak, ezért azt alkalmanként 10-15 perce is lezárják. Ilyenkor sem a járművek, sem a gyalogosok nem tudnak áthaladni a hídon, és a szomszédos kerékpár híd is le lesz időszakosan zárva. Ugyancsak a holnapi napon 8.30 és 11 óra között Jászfényszarunál a Galga hídon is lezárásra kell számítani. Itt csak a menetrend szerinti buszjáratokat, valamint a megkülönböztető fény- és hangjelzésüket használó járműveket engedik át. Teljes útzára kell számítani Albertirsán a Dánosi utcában. Cegléden a Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. Szarvas és Mezőhegyes között az úthibákat javítják. A 4-esen Vecsésnél a 21-es kilométernél, valamint Debrecen előtt a 215-ös kilométernél van útszűkület. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. A 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél is sávlezárásra kell számítani. Az M5-ösön zajlik a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. A 442-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálatok miatt. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsószentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Abáczalok és Tiszadás között aszfaltoznak. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztülhajtani a 4231-esen. Most Dallos Bogi dala jön, én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, további Best FM-es szerda délután.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővízellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező meder szakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csaknem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

hallgatók, és van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255555 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. És azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók. És a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egyet árulja, benne hagytad azt is, hogy Bodróki Gyula!
4: Nem.
3: Nemzetközi piacra készül.
4: Igen, pontosan. Olyat szerettem volna, hogy a külföldi füllel is élvezhető legyen a cucc.
3: Egyébként ugye hát azért az elmúlt években azért derültek ki dolgok, ugye, hogy a paffa bűvös sárkányt, meg a süsű a sárkányt, és ugye ilyen-olyan dalokból azért, hogy is mondjam, csak inspirálódott a Bergedi Szolozenekar, meg a 100 Fok Celsius, hogy ez nem, ez abszolút nem saját szerzeménye, ez ki is volt, Dés?
4: Hirtelen akartam mondani, jazz vonal.
3: Bukány.
4: Azt hiszem, nem jut eszembe sohasem. Igen,
3: hát csak a magunk fajta régebb óta fiatalok hallhatják ugye meg azt, hogy hát ez a Linda című ikonikus sorozat, ikonikus betétdala.
4: A fiatalok is felismerhetik, akik most nézik újra, mert most újra adják.
3: Igen, egyébként tényleg. Szerenyei Bélával ugye, mint Emődi Tomival és a Gábriel Taxival. Na, hát DJ Fendi a levezetők, hogy a Pop és Rádiós legerek még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor jön a dicsekvő 10 perc. Mi a helyzet?
2: 10 perc?
1: Kevés? Legyen 20!
2: Nem, mert ennyit nem tudok ilyen világslágerekről beszámolni, mint mások tudnak, úgyhogy én...
1: Csak annyi a különbség, hogy ez még tényleg a tiéd.
2: Hát én is azért ugye feldolgozásokból élek.
1: Oké, de hogy te konkrétan dolgoztál vele, na.
2: Igen. Én mindegyiket
1: dolgoztam. Na, mi a helyzet a Beatport helyezésekkel?
2: Figyelj, a egy részről változatlan, a másik részről ugye az All Good, amit már pörgettünk itt az adásban is, meg szerintem fogunk is még, mi ugye egy Chaka Khan feldolgozás, meg illetve van benne ugye, igen, De La Soul, meg van benne még ugye a Street Prayer-ben is, úgyhogy sok minden van abban a dalban, és újra van énekelve, de hogy igazából az nagyon sokáig tök jó helyek volt a Track Source listán. Aztán most már kikerült a top 10-ből, de hát...
1: De Beatport is a Funky House-ban ott volt, nem? Ott volt a második helyen nagyon sokáig.
2: Az a másik, az a Playwright.
1: Ja, az a Playwright, bocsánat.
2: Ott is van, tehát...
1: Lábos kellene ez a 10 perc, lábos annyi dalod ment, hogy kellene neked ez a 10 perc.
2: De jönnek még ősszel a friss dalok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogytam erre az évre.
1: Nagyon helyes, mi lesz a legközelebbi? Azt már arra lehet beszélni? Dalról, dátumról?
2: Amit biztosan tudok, október 30, szintén egy Play & Tonic-os megjelenés.
1: Stílusosan?
2: Nem, teljesen más lesz, az egy tökön álló, tehát abban nincs feldolgozás, az teljesen önálló gondolatokat tartalmaz. Lesz még egy remix, a magyar vonat erősíte Sonic-nak a dalából, úgyhogy már itt a magyar Sonic.
1: Igen.
2: Ugye,
1: Dörnyei kollega.
2: Így van, egy remix, illetve még ugye van egy Le Freak feldolgozás, ami még megjelenési dátum nélkül.
1: Sik Le Freak?
2: Igen.
1: Ó, hát a hangyak, hogy fog ennek kerülni?

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: István, veled is volt már ilyen, hogy adásban itt valamiről nagyon-nagyon beszéltünk, aztán ugye megtörtént. Ez általában Lauerrel szokott hétfőn sikerülni, hogy mi van a izével, mi van a izével, az kettő hét múlva akkor kijön egy vadonatű kis, a Shakedown-nal voltunk egy
2: ugyanígy. A lottóötösről beszéltünk már?
1: Mert és pont ezt mondja, most már el kell kezdeni a lottóötösről beszélni, mert hát mióta emlegettük azt, hogy majd, ha egyszer a Stevie Wonder.
2: Jaj, igen.
1: És hát ma ugye azért be kellett rakni a közös csoportba, hogy az csoda Pisti azért
2: láttam, igen.
1: Megindul azért október elején, úgyhogy ezt nem fogod tudni kikerülni. Tehát ez külföld, én... de hát erre muszáj eljönni. Hát valószínűleg ez
2: utolsó. Örülök, hogyha pártig eljutok, hagyjál már az én feszített tempóban.
1: Leszervezzük neked Stevie Wonder pátyon. Egyébként...
2: Na!
1: Egyébként figyelj! Én azt mondom,
2: hogy lehet pátyolgatni Stevie-tot.
1: Jó, hát ilyen hagyjáskedni szar volt. Jó van.
2: Jó.
1: De azt hogy mondaná? Patty. Patty. Stevie Wonder at party.
2: Party
1: all the time, ugye? Szóval, hogy figyelj! Stevie Wonder európai turné.
2: Igen, láttam.
1: Erre el kell menni, figyelj! Nem, ne...
2: Szerintem ilyen már többet nem lesz az a helyzet.
1: Erről beszélek.
2: Igen.
1: Erről beszélek. Meg hát akkor tényleg most akkor beszéljünk a lottóötösről, mert hogy akkor eddig minden, amiről beszéltünk, egy idő után akkor bejön.
2: Igen. A lottóötös, akkor mehetünk Stevie Wonder.
1: 9.
2: Bárhova, az összesen.
1: 17. 27. És így tovább.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Na István, tényleg no pressure, de holnap reggel 10-kor kezdődik az előértékesítés a Stevie Wonder koncertekre. Jó, úgyhogy akkor majd mindjárt mondjuk itt a közös chatünkben megbeszéljük, akkor pontosan melyikre megyünk mindannyian. Ha már ezt a Purple Disco mesét nem tudjuk összehozni 4 éve, akkor legalább oda menjünk már el.
2: Figyelj, egyszer összehozunk, de akkor nagyon.
1: De akkor tehát nagyon.
2: Akkor nagyon megadjuk a módját.
1: Jó, van, figyelj, jövő héten csak egyszer gyere, de akkor nagyon. Legyen az is akkor a szerda.
2: Fogok tenni.
1: Úgy is ma. Ezt meg nagyon szépen köszönjük, ennyi volt mára. DJ
2: hát
1: FM.
2: Akkor irány horány.
1: Ja, és persze, ja, meg hát mi, hajrá.
2: Megyek Liverpool meccset nézni.
1: Jó van. Na, FIKM, akkor jövő szerda.
2: Köszi, csáó mindenkinek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést két Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Tele van robbanó testtel a Duna Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha csak annyit mondok, hogy Ja Rule érkezik egy duettel a következő órában 8 és 9 között, azért ezzel még nem nagyon szűkítem le a lehetőségeket, hiszen készített duettet például Jennifer Lopezzel is, nem is egyet, és Ashantival is. Na, segítek, az Ashant is duett érkezik. Always on time, ezzel indul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenék. 7 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött el Kelly Clarkson délutáni beszélgetős műsora. A Kelly Clarkson Show, nem gondolkodtak sokat a címen, aminek az első részében mindig Kelly Clarkson énekel egy híres dalt. Ennek az a címe, hogy Kelly Oki. Most viszont a saját dalával, a Since You've Been Gone érkezik itt a Best Ten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Legalább fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi fenékküszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitógálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Sokak szerint Britney Spears életében a lejtmenet 2007-ben ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött, amikor is az emlékezetes MTV Video Music Awards díjátadó gálán ő volt a nyitószám, de nem tudta se a szöveget, se a koreográfiát, teljesen szét volt esve. Azóta már szerencsére sokkal jobban van, erősebb, stronger, ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fight Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a bar

Best FM, a legjobb zenék. Érdekes ez a helyzet, hogy a most érkező csapat, ami igazából soha nem is létezett, az még mindig valóságosabb, mint az előbb hallott zenekar, ami hát egyszer régen volt, de hát a régi négyes fogadban már csak egyetlen egy ember van a mostani felállásban. Szóval az East 17 és az It's Alright után érkezik az angolok virtuális zenekara, a Gorillaz, és az It's There itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, hamarosan érkezik a Füllet forró nyár című dal, amiből hát azt mondjam, hogy egy szó nem lesz igaz, hogyha ezt csak szigorúan a holnapra vetítjük le, mert hogy az se füllet nem lesz, se forró nem lesz, és hát nyárnak sem mondható. 24 fokos nappali maximum, borult égbolt, szél és hideg front országszerte mindenhol. De

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johann Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a Vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csaknem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diákmunkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csaknem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörök között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték. Ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2002. januárjában lesz Kylie Minogue 8. albuma a Fever, kereken 25 éves, amelyről a leges-legelső kislemez, a Can't Get You Out of My Head, szintén 25 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg. Most az album egyik másik nagy slágerével, az In Your Eyes-al indítjuk ezt a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalomkorlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalomelterelésekre, szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni.

Best FM a legjobb zenék, 47 éves és egy napos, nem tudom, még most is úgy ünnepli a szülinapjait, hogy régen, hogyha igen, akkor könnyen lehet, hogy még otthon egy picit azért másnaposan fetreng. Isten éltése pinket, szíves stupid girl!

Best FM a legjobb zenék, és akkor még egy születésnapos. Kettő nappal ezelőtt még elfújhatott egy olyan gyertyát a tortán, ami négyessel kezdődik. Jövőre már jön neki is az 50. És micsoda szerencse, hogy neki olyan neve van, hogy a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Faithless Dido-val, az Artful Dodger Craig David-del, Santana pedig a Project GMB-vel érkezik. Gyors egymás után van itt a mai utolsóra legelején, és hogy kik jönnek még. Hát itt lesz majd az Outkast a The Way You Move-val, a Destiny's Child a Say My Name-mel, vagy éppen Sophie Alice Baxter a Murder on the Dance Floor-ral éjfélig bezárólag itt a Best
1: FM. Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zené 2005-2006 környékén mindig bajba voltam, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy tudod, az I Like The Way You Move-ot szeretném kérni, meg gondolhatott a Buddy Rockers-re és meg gondolhatott erre a dalra is, úgyhogy biztos, ami biztos, én azért egyeste mind a kettőt lejátszottam. Most az Outkast érkezik a The Way You Move-val itt a Best-en, a legjobb.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

Best FM a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét alkottak. Szóval ehhez képest Thomas Bangalter kijelentése picikét furának hathat, de egyébként teljesen gyönyörűen megmagyarázta, hogy mire is gondol, és így már abszolút érthető, hogy miért is mondta azt a Daft Punk fele, hogy őt egyáltalán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét.

Best FM, a legjobb zenék, hát nem is jó szerencsét, inkább jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, úgyhogy dance-es csütörtök lesz. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. A Basement Jacks jönni, meg megyek. Good luck, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.